0: O ciò che ser, viele hecke zora mod, o kanna vlar.
1: Chiflindoro, migma, itles, migma, elien, hoj ha vær. Chiflindoro, migma, itles, migma, elien, hoj ha vær.
0: Elien, hosan, o bekedves is, ha őri száztatár is. Jöjjön, gyorsan, miért nem jön már Istenem?
1: Vár szegényke,

0: Három sor csak egy levél, két akkor aztán itt terem, akkor aztán, hát itt terem, akkor, akkor aztán rögtön itt terem. Mit szól ehhez?
1: Jaj, de félek!
0: Fel csak bátran!
1: Nem merem!
0: Három sor csak
1: rajta kap.